karo wede mbeb marije alalu jele amadu jele sabaro mambe yai kulo manding jele sabar Ali madu oy mama, moje ayo kuboro.